végan sat a csandravatma is. Csarantam a csidram a várja dóhari. Kötvág a házam, karat utcvan olvanam. Mi militánsam, gyagri héma hágya. Visfaksz porantam, mandra ha nátorom karér. Vialója tá, kumpuli sámsata focsa. Tvári úrum, má patjad a dára lírajá. Nák hajrja tá, hingarudó, ma hávi.